0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szünet!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Give me a break.

I choose to plan.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Amerika!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Igen.
1: Tényleg?
2: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
2: Nem! Itt vagyunk!
1: Ott vagyunk már?
3: Nem!
2: Ott vagyunk már?
3: Igen.
1: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió. Can you feel the

0: ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: '90s Music Radio.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Sziasztok, szuperek! Én Gregas vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super.

és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez a Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Pontosan 10 óra van.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

Sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok ezen a szép szerdai délelőtten. Ma ugyancsak 10 órától délig vagyok veletek, remélem azért velem tartotok. Én hoztam le kellemes zenéket, meg hasznos érdekes információkat, a nemesetem mögött a Boriszkát halljátok. Jó szórakozást és kellemes, vidámságos műsor hallgatást kívánok mindannyiatoknak.

Jó hír, hogy visszakaptam a messengert, most is tudok már reagálni, úgy a szabadság letölt a büntetés egész addig, ameddig természetesen nem nyírnak ki vele. Na, Kicsa István úrnak kellemesen szép napot kívánok, jók ezek a borzsátok, köszönöm szépen, amíg tudok venni, lenni veletek, addig mindenképpen már vettetek ezt. Bár sajnos egyedül, de csak 2 órát egy nap. Masi kisasszonynak is jó reggelt kívánok, Ali Bálint úrnak is, szintén a Toyota M5-ös fényűző fényező műhelyéből süssön rád a nap, hát dolgozz sokat.

Szóval működik már a Messenger szolgáltatás, ami soha vissza ki tudja meddig, ugye? Ebben nagy óriási szabadságban. Gyerekek, a kávéval továbbra sem vagyok szerencsés. A jóisten teremt olyan kávéfőzőhöz edényzetet, aminek az alja nem tud stabil lenni, és lerakod meg minden, és kifolyik belőle a kávé kicsit a lábodra is. Higgyétek el, nem ugyanaz az érzés, mint amikor megiszod. Na. Újra értéket meg a Mix egy kicsit másképpen, Zoltán Erikával a folytatásban.

Na, köszönöm, igen szépen meggyalapodtunk itt közben. Henny kisasszonynak csodás napot kívánok mindenkinek, neked is a villalakoknak. Köszönjük, kedves Henny, szintén hasonlókat kívánok Putyán Lajos úrnak is. Sada úr pedig megfejtette kicsit ezt a kávé, és a forró a kávé hamarabb felébresz, mint a meginnád. Igen, meg azért nagyon jó még ez a kávézás történet. Kire nekünk Jossman is, hogy vannak dolgok, amitől ideg állapotba kerülsz. És tudom, hogy jó a rádió műsor, ki tudom mit adni, és akkor nem kell senkit agyonverni, tök jó. A probléma megoldásában sokat segít, ha tudjuk a probléma megoldását. Ez nagyon köszi. Ebből adódóan előbb vagy utóbb, így vagy úgy, ez vagy az lesz, így van. Ezt Jossman annyit szeretnék kérni, hogy osztották és környéke, jó? Tehát ezt mindenféleképpen. De ez azért nagyon jó dolog, hogyha az emberrel történik egyébként. Én alapvetően a munkámban elég a megfelelő kézügyességgel rendelkezem, a szereléshez, forrasztáshoz, ilyen dolgokkal. De ezek a tárgyak, ezek agresszívak gyerekek. Ez nem olyan ám, hogy én ezt direkt csinálom, azok csinálják, hogy megvártam, hogy elfordulok, akkor borult fel, érte. Tehát, hogy így a fele a földre, amit kávét ma akartam inni, annak a 90%-át elvesztettem abban a pillanatban, de annyi az jutott, hogy kicsit a lábamra is kerüljön. És igen, egyébként tény és valahogy fölébedek tőle, kedves Sada, csak hogy szokták ezt mondani? Ami nagyon jó, hogy nyelvészetileg olyan fantasztikus káromkodásokkal tudok utána operálni, hogy a loncsos, fontos, bozontos, kétkazettás, kardentengelyes, kozmeteket, háromúnyi, vastag, barna, maláj faszomat, és ezt csak ilyen rondán lehet a végén kimondani. Most őszintén, Görögországban volt egy törvény, azt hiszem, hogy holnapig érde, lehet, hogy

Törököknél nem, mert inkább az iszlámra jellemző ez, hogy be akarták vezetni az egyik városban, hogy nem szabad a meccseken káromkodni. Az, aki káromkodik, azt kizárják a meccs látogatásától, de ha bíró, akkor eltiltják, hogyha sporin kívül a játékos, vagy az edzős káromkodik, csúnyán beszél, akkor nem látogathatja a rendezvényt. Tehát azt hagyjuk, hogy Magyarországon nem lenne szereplő a futballban, csak hogy így elkészített, ez mennyire irracionális. El tudjátok képzelni azt, hogy kihagyja a 11-est a kedvenc játékosod, és akkor azt mondja a Fradi B közép, hogy a fűszfán fütyülőjét. A macska rúgja meg a krucifixét, tehát hogy így. Bár egyébként a krucifix az alapvetően erős káromkodás volt régen, ugyanis a krucifix az ilyen ördögűzés volt, tehát az Isten káromlásnak számított, nézzetek utána. Ami még fontos elmondani nektek, kedves hallgatók, a káromkodások kapcsolatban, hogy tudjátok, hogy a középső, amikor ember beint, ugye angolok ugye fakitnak, szóval shitnek szokták így jelölni, vagy hasonló csúnya dolgokra szokták ezt használni, és mi is ugye használjuk, és már a 6 éves kisgyerek is beint a játszótéren a másiknak, ami elég gusztustalan, hogy ez miért van? Na, régen a harcosok, akik harca kiképezve voltak, a lándzsát, azt a középső ujjuk segítségével hajítottak, tehát az volt tulajdonképpen az az ujj, ami segítette irányba rakni a lándzsát, és amikor elhajították a szerencsétlen ellenséggel, akkor azzal irányították. Na most a fogságban levő katonáknak ezt a középső ujját levágták, és hogyha csatába kerültek újra a zsoldosok, akkor így meg tudták mutatni azok, hogy nekik még megvan a középsúlyuk, tehát beintettek úgymond, így fölfelé mutatták az ujjukat. Ez, hogy én is mutatom közben, senki nem látja, mindegy. Egy a lényeg, hogy a középsúlyot fölfelé mutatják, akkor ők azzal jelezték a másik csapathoz képest, hogy ők képesek erre a lándzsa dobásra, tehát tulajdonképpen előnyben vannak a csata során. Nagyjából ennyi a középsúly története.

Köszönjük szépen Csumpéknek is a kedves szavakat itt SMS-ben. Örülök, hogy velünk vagytok. Egyébként Viber számunk 0-7-1-5-9-5-9-9-5 és természetesen van Boriszkás mobiltelefonszám is 0-32-19-48-07.

akár ez az is így jön, hogy Jamaica az volt a felvétel közben ezzel a számmal viszont a jogált csapat alatt mostanában. Alexander azt mondja, vissza a szexuvétel, és akkor mi vicceskedésbe, és menjünk most már bele, térjünk az egyébként szokásos mederhez.

igazság is ide röppent, azt mondja, szeretet nem a kimondó szavakban van, hanem a szemek fényében, a száj mosolyában és a kéz érintésében. Hát ha meg nem, akkor meg lehet, hogy egy kicsit több ezer.

Na szóval humorkák és uborkák természetesen, a jókett karbantartása véget, jókett karbantartó bor kombinál. Móriczka, te nem tanultad meg a múltkor föladott imád, igaz-e? Igaz, plébános bácsi, de honnan tetszik tudni? Látom a szemedből, most mit fogsz illetően csinálni? Én megyek a személyzetre. Villamos megállónál a skót felszól a kalauznak. Jó napot kívánok, mennyibe kerül az utazás a vasútállomásig? 4 penny. És félútról 2 penny. Skót nem száll fel, rohan a villamos után. Amikor már lefutott vagy 5 megálló, nyit ki van készülve, megint kérdezi. Most mennyibe kerül az állomásig? 6 penny. Hát hogy lehet, azt mondta, félútról 2 penny. Igen, csak az állomás az ellenkező irányban van. Hát ezért kell érdeklődni, én is jártam úgy, hogy azért rossz vonatra szálltam. Na mindegy. Scott Farmer életbiztosítást köt, és nem csak időre, hátsalmas vízbe fullad, a temetésen egy szomszéd lép oda az özvegyhez. De milyen szerencse, hogy a megboldogult ilyen előrelátó ember volt, pedig se írni, se olvasni nem tudott, mire az özvegy, és hála Istennek úszni sem.

Nagyon rövid morgás a múltkorihoz még egy picit, hogy mennyire durva Magyarországon ez a bürokrácia, tehát hogy így utólag derült ki a járás foglalkoztatási dologgal, így negyedik szakmát végzek éppen egyébként egy iskola mellett, így a rádió műsorokat is tudom csinálni, illetve tulajdonképpen vannak még ugye más munkák plusz a zenélés. Egy a lényeg, hogy az egyik feltétel az a tanfolyam támogatásához, hogy járásügyi foglalkoztató osztályba be kell menni, és akkor havonta le kell adni a jelentési ívet, de külön kell menni jelentkezni is. És tegnap bevittem, azt mondták, hogy bármikor be lehet adni, de jelentkezni nem lehet csak akkor, amikor van ügyfélfogadás. Aztán a végén kibökték, hogy egyébként elektronikusan is lehet intézni, tehát nem kerül papírba, utazási költségbe, oda menetelbe. Hát a végén egy ilyen fél mondatból tudtam meg, hogy amúgy az ilyenért be se kell menni. Köszi. De mit is az, hogy ott felejtettem a fülhallgatómat, és ha fölhívtak, tök jó fejek voltak, hogy menjek be érte, ne legyen teljesen önömem, tehát vinnem kell a szemét meg ilyeneket, mert átadás átvételi bizonyítványt kell adni arról, tehát egy papír, és le kell fénymásolniuk a személyigazolványomat, meg a lakcímkártyámat, még egy papír. Tehát ez egy zöld beruházásos online képzéshez való. Ajánljuk mindenkinek. Érdekes, nem? Adel Rolling in the Diva folytatás.

Gyerekek, megjött a tavasz ezerrel. 21 fokot mérünk jelen pillanatban, és igen, nyárias a meleg ez az idő, bár némi szellő hűsít ezen. Úgyhogy maradhat a nyárias ruha, szerdán a napsütést már gyakrabban zavarhatják felhők, számottevő csapadék estig nem valószínű. Élénk gyakran erős lökések kísérhetik a délnyugati szelet, délután 26 Celsius fok körül alakul a hőmérséklet az ország legnagyobb részén. Hát némi lehűlés lesz csütörtökön, aztán vissza melegszik az időjárás. Itt 1-2 fokos különbségről beszélünk, marad a meleg idő, de záporok, zivatarok érkezhetnek tényleg. Csütörtökön többször lesz fölöttünk, ugyanis erősen felhős az ég, és több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. A reggeli keleten eső is előfordulhat. Ehhez lesz a hajnal, 11-17 fok közé esik vissza majd a hőmérséket, a maximum 20 és 26 fok között várható. Pénteken hajnalban több helyen párásra válhat a levegő, illetve a ködfoltok képződhetnek, napközben viszont többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat. A légmozgás veszít erejéből legfeljebb nyugaton, észak-nyugaton élénkülhetnek az északira, észak-nyugatira forduló szél. A hajnalban 7-13, délután 20-26 fokot mérhetünk, az ország nagy részén nem várható csapadék, helyenként kialakulhat egy zápor, zivatar, kellemesen meleg időre lesz kilátás, 22-27 fokos maximumokkal. Orvos meteorológia, szerdán nem várható frontatás, továbbra is meleg, de már labilisabb, nedvesebb levegő érkezik hozzánk. A szeles időben tovább fokozódhatnak sajnos a fejfásos panaszok, illetve ingelékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk. Napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre, erősítjük az immunrendszerünket, azért ez most nagyon fontos. Közlekedés meteorológia, szerdán kezdetben mindenhol száraznak lesznek az utak, majd délután a Dunántól a este pedig már a középső tájakon is kialakulhatnak az elszórtan záporok, zivatarok, bizony. Országszerte élénk sokfelé erős zivatarok környezetében, és helyenként az Alpok alján pedig viharos lökések kísérhetik a délnyugati szelet, emiatt helyenként jelentősen romolt a járművek menet stabilitása, tartsuk megfelelő követési távolságot ezért is. Eperpafélék magas koncentráció vannak a levegőben, pázsitfűfélék közepes, nyírtöldió közepes, fenyőfélék és vadgesztenyék alacsony koncentráció vannak a levegőben. A Balcsinál kérem szépen a délnyugati szelet élénk erős lökések kísérik, majd délután 25-26 fok közé melegszik a levegő, az UV-sugárzás megemelkedik, már a figyeljünk és a vészfőmérséklet meleg és ennyi 17 Celsius fokos, lassan jön a fürdés is.

Sorsi úr pedig Pukakakas földjén jár éppen Debrecenben, mutatja nekem, hogy 24 Celsius, meg nagyon kellemes, és tószegre verem neki, mint patkány a házi nyúlnak, fúj! Ezért vannak ilyen sokan a nyúlnak, nem tudom, a lényeg, hogy Sorsi úr, neked jó munkát kérnek, olyan milyen gépsárkányok utaznak itt a tréleren. És most én kitaláltam valami tök jó dolgot, amivel borzasztó jól meg tudnám még jobban élni. Most is három autót látom, hogy szállítasz. Miért nem veszel fel mindegyikre külön stopposokat vagy Ubereseket? Nem beülteted őket? Most még vezetniük sem kell, úgyhogy teljes kényelmi szolgáltatás plusz egy ülés. Azt mondom, hogy 5-10-15 ember simán el tudná vinni így trélerrel. Meg lehet belőle gazdagodni. Na, Bődi Szabibornak is vidámságosat, remélem, hogy most már nem lesznek ilyen anomáliák a szállítások kapcsolatban, mint tegnap.

kérem Encsikem azt a üzenetét és tolmácsolom nektek, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű szétapot kívánok mindenkinek, és kellemes zenehallgatást, puszik Encsike, szia! És Isa Istántól pedig megtudtam, hogy rögtön kettő rádión is hallgatnak, mert hogy kint és bent is szólunk. Ott egy LGT dal, az volt a cím, hogy kint is vagyok, bent is vagyok. Jaj, de nagyon boldog vagyok, és ezt betiltották ezt a dalt, képzeld el, az akkori áldős úrék. 80-as évben azt mondták, hogy túlzottan szexuális áthallása van, ezt a Presser, ami mesélte. Kint is vagyok, bent is vagyok. Folytatásban egy valódi jósággal haladunk tovább, jön már is a Blue Good.

Csúszni barátom egyébként nagyon ember szeret vére nekem, hogy egyébként nem egy élő állatszállító. És azon nekik nem kell tudniuk. Mondjuk azt elképzeltem, hogy beteszem mondjuk egy 10 darab macskát így az autóba, és nézegetnek ki fel autópályán, azért az nagyon durván nézne ki. Az Bődőszabi úr úgy tudjam, hogy Bábolna Komárom között etapban van, úgyhogy azért vállalható transfer, úgyhogy kitartást neked, kopiékat üdvözlöm. www.superdjradio.hu

Na, kérdezzük, az M1-es autópályán hegyes alon felé Tatabánya térségébe két kamion koccant. A hírek szerint az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, túlódik a forgalom. Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, így a kiépített tereléseknél Bag, valamint Mogyoró térségében számítsatok lassulásra, torlódásra. Sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, szintén szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az 55-ös főúton Bírján, valamint Olasz település között a közeli munkavégzés előtt egy személyautóba hajtott egy kis teherautó, biztos csodálkozott. A 45-ös kilométernél a munkavégzés és a baleseti helyszínnél a félpás korlátozás van élményben, ez ellenkező oldalon. Mindenféle határinfók kerüljöként a www.polis.hu oldal tájékoztat. Ma is érvényes a gondos, hogy a Boriszkára, meg a lányokra, meg a fiúkra, meg a mindenkire tessék vigyázni, mert hazavárnak mindenkitnek oda is, ahova elindult. Abba Maxwell viszont, a Loming Mice Apple, már is haladunk tovább.

van valami üzenet. Én csak kérdezem, hogy ahogy te mondanád, inkább cicákat szállítana, ugye Sursi? Hát a cicák azok nagyon értékesen voltak egyébként, pedig tudom, hogy hülye a postás. Csak a cicák nem fizetnek pénzt, meg olyan csúnyán írnak, mint a macskakakvarás, úgyhogy... De azt még meg lehetne csinálni, például egy cicataxinak lehetne számít, hogy a cica el akar menni, mit a Miskolca megnéz a barlangfürdőt, vagy az egérkiállítást, akkor Pesten felszáll Sursi egyik szállított autójába, és akkor oda cicálkodik, ez biztos működőképes tenni. Figyelj, a think tank megvan, erre már csak egy startupot kell ráépíteni, és akkor mit kezdve. És nem csak költséghatékony, hanem ugye ökológiai lábnyom sem nőm tőle. Hivatosan, hogy ezt így kell mondani, így mondják,

megint a szőkenőket tesztenek itt bántani, kedves hallgatók. Hogy kezdő a szőkenő az SMS-t? Bocsánat, hogy csúnyán írok, hát igen. Ez volt az a másik verzió, hogy a szőkenő érdeklődik a GPS-től, és te honnan tudod, hogy én hol vagyok? Meg kell védenem a szőkenőket, mert egyáltalán nem csak szőkenőkre vonatkozik, hogy vannak szőke férfiak is. És egyébként nem a hajszintől degradálunk, beszél. Azért ennek volt némi valóság alapja, amikor nagyon nagy divatba jött, és általában a festett szőkékre gondoltak, hogy akik hát tulajdonképpen nem az eszükkel, hanem a szépségükkel akartak, vagy inkább a szexuális kisugárzásukkal szerették volna megturbozni azt, amit a jóisten ész helyett adott neki. Ilyen szépen még ekkora gyökérséget nem mondott ember rádióban.

még egy angol kiskocsmánál, szintén kisoltó a maraton verseny után kicsit feltérképezte nekünk ezeket a szomtemtonos kocsmákat. Abel Bar Street Egyesült Királysága, hogy írja nekem, hogy majd elfelejtettem az utolsó állomást a verseny után, idézőjelben, tehát hidratáló kocsma túrában, ezt így hívják, hidratáló. A Yertis kinézete ellen, hiszen róla beszélünk, a Yertis kinézete ellenére nem is annyira kocsma, inkább nightclub, persze nem összetévesztendő a táncos nőket is felvonultató gentleman's clubbal, ugye az a kicsit másról szól, az inkább a piros lámpásház, ez a sima nightclub, mi több a város egyik legismertebb parti helysége késő éjszakában nyúló nyitvatartással, két emelet rengeteg ülőhelyel, amiket pikpak elrámolnak a táncban, italválaszték szempontjából egész jól felszereltnek mondható 10 különböző sörcsapon, az Asahi egyenek az ritkában van, ugye, de a rövidek és mindenféle koktélok és minden mennyiségben konyhával felszerelkezve, hát igazi tellemes kis betérő, bár engem ezek a lilaszínű betűk mindig taszítottak, a belső téren tényleg látni azt, hogy látogatják a helyet, hát szamszínesen az képes, hogy minden van fociról is, tehát különböző tévéken lehet követni az eseményeket, intarziás pult, metlaki, ami a kocsmák elengedetlen kelléke nagyon sok helyen Angliában, faszék, különböző, mármint hogy nem sok kuki, hanem ugye fából készült szék, illetve természetesen intarziás asztalokkal, szerethető sörökkel, a kötelező számomra idegesítő lépcsőzés mellett ettől függetlenül összhatásban gyönyörűséges a helyszín, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel a Yertis-től, az Abel Bar Street-en levő szomszédos kocsmát, tudjátok, az Egyesült Királyságban is fogyasztható.

Köszönjük szépen, május 6-a. A horoszkóp ideje, boriszkópék érkeznek Kos az elején. Meg a Kos a szerdő nap erős belső felismeréseket hozhat számodra a kapcsolatok és a közösségi szerepek terén. Egy régi ismerős vagy korábbi munkakapcsolat ismét felbukkanhat, és most teljesen más szemmel láthatod a közös múltad, bizony más szemmel, pedig csak kéz van egy embernek, na mindegy, bikák. Most különösen pontos lehet számodra a stabilitás és az értékek tisztázása, elképzelhető, hogy rájössz, eddig inkább mások elvárásai szerint építetted az utadat, a régi szakmai kapcsolatok ismét fontossá válhattak, és ez egy korábbi ötlet szerint végleg működik, képessé válhat. Ikrek, a mai nap szellemi fordulatot hozhat és olyan fölismerésekhez vezethet, amelyek teljesen átírják a jövőről alkotott képedet. Egy beszélgetés vagy online tartalom különösen mély hatással lehet rád. A nap végére tisztában láthatod, merre szeretnél fejlődni. Rákok, a szerdai energiák mély érzelmi folyamatokat indítanak el benned. Pénzügyi vagy közös ügyekben is évet érdemesebb lesz óvatosan eljárni. Egy korábbi megállapodás újra tárgyalása kedvező eredmény hozhat. Hát kéne szépen megállapodást újra tárgyalni, ez milyen megállapodás? Nem ilyen. Oroszlán, kapcsolataid kerülnek fókuszba ezen a napon, elképzelhető, hogy túl sok energiát fordítottál mások elvárásaira, miközben háttérben szorított a saját igényedet. Egy régi partner vagy korábbi szövetséges ismét megjelenhet az életedben, fontos tanulságot hozhat számodra. Szűz, a mai nap kiváló alkalom arra, hogy rendet tegyél a mindennapjaidban, lehet, hogy rájössz, túl sok külső elvárásnak próbálnál megfelelni, egy korábbi munkakapcsolat vagy projekt újra előkerülhet, és most sokkal jobb eredményt hozhat. Hát a kérdés az, hogy minél, ugye? Mérlegek! A kreativitás és az önkifejezés kap hangsúlyt ezen a szerdán. A közösségi média vagy az online jelenlét most érzékenyebb terület lehet, ezért érdemes megfontoltan kommunikálni. A belső hitelesség most sokkal pontosabb lesz, mint a külső fölismerés. Skorpiók, a Plutó retrográdja, tehát amikor átrod a bolygó, különösen erősen hat rád, hiszen uralkodó bolygót kezdi meg hátálló mozgását. Miket tudok? Most olyan emlékek vagy fölismerések térhetnek vissza, amelyek segítenek jobban megérteni saját működésedet, egy régi családi konfliktus rendezésére is lehetőség nyílhat. Na, ha már nyíl, akkor nyílasok. A kommunikáció, valamint a gondolkodás mód kerülhet fókuszba, a Plutó retrográdja arra ösztönöz, hogy önállóban gondolkodj és bátrabban képviseld a saját igazságodat, most lehetősége nyílik arra, hogy tisztázz a félreértéseket, új alapokra helyez kapcsolataidat, de hosszú mondat volt. Bakvin Boriszka, a pénzügyek és az önértékelés témája hangsúlyosabbá vált ezen a napon, a Plutó retrográdja arra késztet, hogy átgondold, milyen értékek mentén hozol döntéseket, és mennyire függsz mások visszajelzéseitől, soha. Elképzelhető, hogy rájössz, túl sok energiát fordítottál a külső siker hajszolására. Hajszolás. És pontosabban vállalt a belső biztonság és az egyszerűbb életmód, egy régi pénzügyi lehetőség vagy korábbi együttműködés ismét előkerülhet, és most kedvező feltételeket érhet vissza. Most mondom előre, bankok kímeljenek, vízöntők. A Plutó saját jegyedben kezdi meg a retrográd mozgását, ezért különösen erősen érezheted a változások energiáját. A szerdai nap során világossá válhat, mely szerepeket játszol mások kedvéért, és hol veszítetted el a kapcsolatot valódi önmagaddal. Ideje saját szabályok szerint élni. Végül, de nem utolsó sorban a halak horoszkópja. A mai nap csendesebb lehet, mégis rendkívül mély fölismeréseket hozhat számodra. Régi emlékek, lezáratlan érzések vagy családi történetek kerülhetnek felszínre, a megérzéseid különösen erősek lesznek, ezért hallgass bátran a belső hangodra. Hát kérem szépen, ezek a horoszkóp hírek, információk csak a jó pontnak valók teljesülni, viszont velem igaz most csak délig, de azért remélem maradtok, én tiszta szívből szeretném ezt. Rihanna után pedig már is itt bízunk egyet, az Ecstasy és a remixben Max Sunrise.

Jó napot kívánok! Geringer Norbert úrnak, és írja nekem, hogy Szabi vagyunk, anyával pihenünk, rollerezünk, és mindig hallgatunk. Köszönöm szépen, kedves érsekhalmai urak és hölgyek! Jó rolleredés, de óvatosan azért betartani a szabályokat, és nem elesti nekem, Norbi úr. Üdvözlöm a kedvesedet is, úgyhogy jó pihengetés rátok fér!

Kérem szépen, eperről érdekes, hogy úgyis szezonja van. Képzeljétek el, meglepő, de igaz, hogy az eper nem bogyós gyümölcs, legalábbis botanikai szempontból nem az. Amit pedig gyümölcshúsként palatozunk, az nem más, mint a virág megduzzadt alsó része. Tudtátok ezt? Amikor jobban megnézitek, az eper tele van apró sárgás pöttyökkel, ezek mind külön picike kis magosság, ebből a kétszer is. Ez az a gyümölcs, aminek kívül vannak a magjai. Az eper ezzel is kitűnik a gyümölcsök közül. A ma ismert eper egyébként egy francia találmány, a nagy lédús eper, amit ma eszünk, a 18. században született, amikor egy francia kertész keresztezte a csíla és észak-amerikai vadfajtásákat. Bármennyire hihetetlen, de 100 g eper több C-vitamin tartalmaz, mint ugyanennyi narancs. Tudtátok? Az eper rendszeres fogyasztása segített csökkenteni a rossz koleszterint és szabályozhatja a vérnyomást. Régen amúgy gyógynövényként is használták, az eper akkoriban gyógyír volt emésztési problémákra, bőrpanaszokra, sőt a torokfájásra is, mert csak piros színben létezik az eper, hát persze szöldben is, de nem erre van szó. A Pineberry nevű például fehér eper piros magokkal igazi különlegesség. Sajnos ez is igaz, hogy az eper egyeseknél allergiás reakciókat válthat ki, pollenes történet. Van saját világnapja, május 20-a az eper világnapja, sok fesztivál van ilyenkor ezzel kapcsolatban. Az amerikaiak évente átlagosan 3,5 kg friss epret esznek, persze 60 tonna izék, Kentucky már chicken ellé, nem mindegy. Belgiumban található egy múzeum, ahol minden az eperről szól. Az Eper Múzeum ajándékboltjában mindent meg lehet vásárolni, az eper lekvártól az eper sörig milyen lehet az. A szamóca magas nitrát tartalommal rendelkezik, ami növeli a vér és az oxigén áramlását az izmokhoz. Franciaországban egyébként afrodiziákunként is tekintenek az eperre, ez az ifjú házasoknak az esküvőt követő reggel mindig valamilyen eperből készült krémes édességet kell fogyasztani, egyébként pezsgőt is gyakran tárolják, ami ugye szintén nagyjából francia világhírűre növekedett ottani találmány. És a nyalani nem is, de harapni mindenféleképpen érdemes, ezt a függetőn a 20 Finch Jazz Note-ak közben itt van a Likert.

Beveszem magam, mindig 0-75-95-95-95-ös, és persze van Boriskás hívós és bulikkal rendezvényekkel kapcsolatban érdeklődöttek 0-32-19-48-07-es ez. Na, tudtátok, hogy a világ legmélyebb víznyelőjében egy erdőnő bizony, amely saját szabályok szerint él. Kínában található ez a hatalmas mélyedés, akár 662 méter mély is lehet, vagyis majdnem négyszer olyan magas akár, mint a kölni dóm. A meredek falak a kevésbé közvetlen fény, és a párás a levegő is tulajdonképpen segít ennek a bizonyos erdőnek, különös mikrovilágot fogadva a kutatóknak. Kérem szépen, a kutatók 64 növényfajt vizsgáltak meg a víznyelőben. Az erdők leveleiben kevesebb szenet, viszont több nitrogént, foszfort és más tápanyagot is találtak. A kutatók szerint a víznyelő növényei nem ugyanazt a túlélési stratégiát követik, mint a felszíni erdők növényei. Ez azért is izgalmas, mert megmutatta, milyen rugalmasan tud alkalmazkodni a természet, amit eddig is tudtunk természetesen. A Szijjártói Cianjing erdeje ezért ragadja meg annyira a képzeletet, mert egyszerre tűnik ősi érintetnek és tudományos szempontból különlegesnek helynek. Arról is szól, hogy a mélyben önálló szabályok szerint hogyan tud egy működő ökoszisztéma kialakulni. Hát remélem, hogy nem teszik tönke sem a kutatók, sem az idióta a turisták. És szerintem van még egy csomó ilyen hely. Ugye meg abban is reménykedek, hogy nem ott kezdenek el mindenféle ilyen Narniákat forgatni, mert akkor annak a helynek is ugye annyi. Na, Vlada, az, amin a folytatásban kicsit balkánkodunk a dallal, a Burgess Circus remixet halljátok.

Pitónak is kellene beszélni, de most jobb későn, mint soha. Örülök, hogy itt vagy, és amennyit tudsz, addig legyél velünk itt. Szuper napot kívánva az összes hallgatózó villa lakóknak egyetemben. Köszönjük, hogy minket választottatok. A jó Isten tartsanak a szokásotokat.

fantasztikus hölgy névnapját ünnepelhetjük. Ma Fridák és az Ivettek ünneplik a mai névnapjukat. Boldog névnapot nekik. Német eredetű a Frida, természetesen jelentése békevédelem és körülkerített terület. Az Ivett pedig francia eredetű jelentése júdeai, mondta csak akár zsidónak is. Detred itt pedig nap is van ma másodlagosan Evetke, Ovidius Szavét, a tankérdő Friderika, Iduna, Koletta, Amália, Ida névnap is van. Boldog névnapot nekik is. Holnap pedig a Gizellák, Gőzekék, Gizikék ünnepelik a névnapjukat, és persze a születésnaposokat is szeretném értetni. Nagyon boldog szülőnapot kívánok mindenkinek, kinek ma van, vagy éppen ma tartja.

1170-ben született meg Sigmund Freud, az osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya, Freud bácsi. 65 éve született George Clooney, elhisztek ezt, az amerikai színész, rendező, producer, Batman, Robin Wayne, mit mondjak még róla, ott egy csüngor csomagolta sokáig. 268 éve született Maximilien Robespierre, francia forradalom egyik nagy vezetője volt ő. 190 éves volt a Skalnicki Antal, építész, Budapest arculatának meghatározó építésze. 186 éve e napon Nagy-Britániában kiírtak az első bélyeget. 170 éve született Robert Edwin Perry, amerikai felfedező, az volt az első dolga, hogy felfedezze az északi sarkot, megtalálta, sikerült neki. 116 éve született Tatai Sándor író, a Simon házat, pedig a Puskák és Galambok szerzője, ami jó kis gyerekregény, szerintem jobban többet kellene olvasni ebből, mint a mostani regényeket. 113 éve született Dávid Gyuda, Kossuth Díjas zeneszerző, népdalgyűjtő. 111 éve született Orson Welles, amerikai filmrendező és színész, és 102 éve született Szipál Márton, magyar-amerikai fotóművész, aki elsősorban a portré fotóiról volt híres, hát kérdez szépen, rá is emlékszünk ma. Welcome to Miami, itt pedig a Same Man.

Ebben a mai műsorban záró dalként egy Bad Boys Blues Someone to Love Cactus remixet választottam. Ezt megköszönöm a figyelmeteket, tehát reményem szerint holnap is igyekszek majd lenni veletek, remélem ez össze is fog ez jönni. Addig viszont a nagyon jó Super DJ Rádió hallgatást kívánok az ebédhez, pedig jó étvágyat természetesen, jó kedvet, bőséget, bésfért, meg a többit, ahogy mondani szoktam, melyetek ma is jobbak, mint én, ma sem lesz ez nehezebb. Sziasztok!

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Here you're listening to Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. Super DJ Radio.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, elfett a vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban.
1: Super hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió.hu.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

明石。We are in!

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza vételen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tenger alatt járóban is.
1: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.
2: 9 is a classic.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
4: Hey, what's up? It's Becky G, and you are on
5: Super DJ Radio, Hungarian web radio station.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Yeah, csodálatos szép délután kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light. Beugrós DJ Simonnal, azaz velem. Doki sajnos nem tudott jönni, úgyhogy úgy gondoltam, beugrok helyette. És kezdek mindjárt egy olyan zenével, ami még mindig is ugyanúgy nagy kedvenc, mint annak idején volt. Ha már egyszer láttuk ugye a filmet, akkor természetes, hogy le kell játszani. Ez van megragadva az agyamban, mióta láttam a filmet. Michael Jackson és a Wanna Be Starting Something. 1982-ből, ha jól emlékszem a dátumra. Plusz 30-nap 70-45-95-99-95, ez millió 95. A Viberünk még mindig, hisz úgyis tudjátok, szerintem nem kell nagyon felkonferálni ezt, mert bármi mondandó van, azt szívesen fogadom. A diszkót hoztam. Doki, szeretném, hogy diszkót. Mondd mindig, hogy diszkót jár, diszkót. Hát hozok diszkót már megint. Úgyhogy ez lesz. Egészen 8 óráig, hogy aztán mennyi fog változni a stílus itt a 2 óra alatt, azt nem tudom. Egyelőre én diszkóval nem készültem, mert éppen beestem haza. De valami ilyesmi lesz. Na, tudjátok, mit szoktam mondani? Nagyon jó kajdózást kívánok mindenkinek, meg azt is, hogy oh yeah!

Na aztán az, hogy a következő zene már jönni is fog, érkezik itt a szuperem, a Private Light-tal. Nem találtam róla semmit a kisokosban, úgyhogy jön Jusek, mint előadó Jusek. Még egyszer Juk, Sek és K-val, nem G-vel. Hihihihá, még ki is rögnek. A zene című pedig az, hogy I don't have a drum machine. Oh yeah, figyelj!

nézzük az elsőt, itt van Kostrup Gábor, aki írt nekem a Viberen, azt ír nekem, hogy jó napot, erőt, egészséget, jó kagylózást. Tiszteletem, uram, szintén ugyanezt kívánom önnek. Kollár Gábor is itt van, és azt írja, hogy és megint egy beugrós adás, yeah. Budai Zoltán is örül nekem, azt írja, őt Simi, Budai Zoli jelen, nagy káta jelen. Disco, oh yeah, úgy bizony. A semek csak annyit ír, szívecske. Na még egy belefér, itt van is a István, kagylóz bennünket, azt írja, hogy gyönyörű. Este felét kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család örül, hogy újra itt vagy. Oh yeah, jöhetnek a szuper muzsikák. Csodás napot mindenkinek. Szintén ugyanezt kívánom István nektek, és hát jó kagylózást.

Hát jó, ezt senki nem mondta, hogy ez egyszerű dolog, diszkót. Meg lesz az. Te kerjed, kisfiam, ügyes vagy. Na, 1975-ből jön a Harold Melvin and the Blues Notes. És a Don't Leave Me This Way. Igen, nem fogom hagyni ezt az utat. Megpróbálok diszkót szebben keverni. Oh yeah!

Jaj, mindig. A rosszat mindig olyan könnyen észreveszitek. Amikor jó, akkor nem. Akkor nem. Ah, nincs megdicsérve. Leveszült, vagy begyorsult, vagy mi? Egyébként nem belassult, hanem begyorsult. És ez az eme úgy nagyjából a 126 meg a 129 BPM között táncol. Még mindig ugye kézzel ütött zenékről beszélünk, instrumentális, nem gépi lófa, már bocsánat. Mert a fának van lója. Ja, hogy ez ebbe van. De üt neked is, Zsó. Örülök, hogy itt vagy. És itt van velünk a Ladás Szabi is, Isten hozott Simon. Hello, Szabi. Jó kagylózás neked is, itt van velünk Bandesz is. Azt mondja, hogy hello, Simon, vagy ez a hegesztő már is jelentkezik nálad Csorvásról. Üdv neked is minden hallgatónak. Az Amper és a BPM legyen veletek. Csapjad neki.

köszönöm szépen, hogy velem tartasz. Remélem azért bejönnek neked is a diszkó zenék. Köszönöm, Gabi már beszólt, hogy csak akkor magozót adunk, ha megittuk együtt az első rövidet. Igenis, értettem, uram. Hát figyelj! A Super DJ Rádió találkozón ezt még megtehetjük. Ugye július 25-26-27, ha jól emlékszem a napja. Tehát július végén. Ezt még párszor el fogjuk úgyis mondani. Meg minden infóval jövünk még időben. És képzeljétek, ott leszek én is. Meg a Bazsi is. Aztán itt van velem Hódim is, teker. Azt mondja, még tekerek, de kb. 20 perc és a gép előtt leszek, addig is. Hallgatólag. Budai Zoli is egyetért velem, hogy mindenképp jó. Hát hogyne. 75-ösök igazán tudják, hogy mi a jó diszkó. Na de nézzük a következő zenét. Jön egy olyan zenekar, aki 1977-ben alakult Chic néven. Nem kezdek el róluk sokat beszélni, csak az, hogy jön egy olyan zenéjük, ami valamikor a 91-es évben jött belőle egy remix, hogy mikor jött ki az eredeti, azt nem tudom. Na ezt próbáld meg rátenni.

valahogy így néz ki, amikor a két nem egyforma dobot valahogy összepróbálja valaki rakni. De jó lesz ez. Alakulok. Szerintem a célzó vízzel vagyunk valahogy elmaradva, nem, Bazsi?

Jó kajlózást neked is! Itt a következő zene! 1998! Érkezik egy Finchy House, lehet azt mondani. You're the Club Family featuring Sibyl és a When I Fall in Love, azaz, amikor én szerelembe estem.

Tegyük hozzá, hogy azért az I'm an Angry Woman egy Civilization Cold House Mix, ami egészen pontosan 10 perc, 30 másodperc, végig fogjuk hallgatni. Imádom ezt a zenét, annyira jó. Isteni, isteni. Azt így a Budai Zoltán, hogy Zoltán, hogy alias Bodyguard, egyre jobb ez. Ho-ho-ho, így van. Nézzük Hódinit. Nem maradtam le a dobni idézmény, csak nem tudom. Igen, ja igen, hallottad, hogy mennyire küzdöttem a zenékkel. Azóta, hogy majd, hála Isten, beállt a kezem, lehet azt mondani, meg a fülem is. Ja igen, a Don't Leave Me This Way, Houston is énekelt, hát így van, így van. Aztán szerintem fújt ki magad, mert nehéz követni, tudod. Egész nap dolgoztam. Aj, szegény én.

Na Bazsikám, ezt kéne bakeliten. Bocsánat, itt van a Holdi, mi mit mondtam? Mondom, Bazsi, ezt kéne vinilen. Kéne, az eredeti megvan. Az nem kell, az eredeti az megvan. Kétszer is.

darabunk, és tovább a következő előadóval jön Hifi Sean featuring Paris Gray. Egyenesen Angliából. És hát valahogy így 2016 környékén nagyon beugrott megint a diszkó stílus igazából mindenhova is. Mert ez egy 2016-os zene egyébként. Nyilvánvaló egy feldolgozás. A zene címe pedig az lesz, hogy Lost Without You. Elveszve nélküled.

Budai Zoli azt kérdezi, ez mi, Simi, ez mind bakelit? Oh yeah! Hát kérlek szépen, igen. Még a Street Life, az csak eredetiben van meg, ez a 2001-es remix, ami éppen szólt, az sajnos nem, az digitális volt. Szólni fogok, amikor nem vinil szól. Jó van, Hodémi már rám szólt, hogy vinil. Lost Without You, Himikém, Bakelit. Itt van velük Molnár Ferenc is. Hello! Szia Simi, Marcu is bejelentkezik, most tudtam csak csatlakozni, de maradok, ameddig csak tudok, úgy, mint a többi hallgatód. Hát remélem, hogy annál is tovább akkor. Hát csak viccelek. És hát lehet azt mondani, hogy sajnos vagy nem, de ha már egyszer 7 óra van, akkor ismételte szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a beugrós Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Azért sajnos, mert sajnos Doki nem tudott jönni. De hát szerintem, vagyis reménykedek benne, hogy azért nekem is örültök, hisz hát kövér is vagyok, ugye szokta énekelni a füles mackó. Hú, de milyen vagyok. Na. És egy jó kagylózást kívánok mindenkinek, ahogy azt szoktam mondani, +36 70 45 95 95, ez meg a Viberünk.

menjünk tovább, egy következő ilyen pumping boogie hangvételű zenével jön a Mighty Mouse, a nagy egér, Matthew Ward, a háttérben egy angol DJ, 2019, és jön a The Spirit című nótája.

0: Na figyelj, szuper!
1: Jaj, ez így becsöngött ide.
0: De finom. 2001. Jön a kedvencem. És ez Bazi megszerzi nekem Bakeliten. Ja, bocsánat, vinilen. Itt van a Houdini, figyeljünk a szánkra. Jön, vagyis már éppen pörög a Soul Amour. És az...
2: Alegria.
0: Ennek Encsike örül, de csak azért, mert spanyolul dumálnak benne. Nem én, hanem a zenében dumálnak.

foglalkoztunk, Gábor, az a közönség találkozó, sasolom az infokat. Jönni fognak az infók, egyelőre még itt csak adás közben, élő adás közben mondjuk be, hogy igen, idén lesz, vagy idén is lesz, tavaly volt, na mindegy, szóval idén lesz közönség találkozó, Super DJ Rádió közönség találkozó, hol és mikor, pontosat, majd később az infóval jövünk, ami biztos július 25-26-27, péntek, szombat, vasárnap lehet majd jönni-menni, adagolni. És még egyszer, én is ott leszek.

Hú, nagyon megölnek ezek a zenék. Ez a zenés nagyjából 129 és 132 BPM között mozog. Imádnivaló, kézzel ütik. A legkönnyebb összemixelni őket. Na. És hát ugye teszem hozzá, hogy ezek mind vinilen vannak. Basi meg itt nagyképűsködik, hogy neki megvan a San Francisco utcáin, Bakeliten. Nekem meg nincsen. Hát ez van. Nekem CD van, meg nem tudom, hol van. De is kirőgött a hülye. Figyelj, megölöm. Mindegy, kap egy gyomros, ha találkozunk. Nem csak egy, hogy tavaly előtt volt. Tavaly valaki ellopta. Hát ja. Lehet azt mondani, hogy tavaly máshol volt. Szűk családi körbe. Ladán Szabé ezt kérdi, hogy és a bagolyot? Miért fontos az, hogy a bagolyot lesz? Nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom. De megoldjuk. Elmegyünk érte és elcibáljuk Skócia. Hogyne, Skóciából. Egyébként kicsi rá az esély szerintem.

Na figyelj! Pump the boogie! Pumpáljuk meg még egy kicsit a boogit! Itt van egy 2018-as! Észre nem veszed, azt gondolod, valahol a 70-es években készületett? Hát igen! Jön Giselle Smith!

Már értem, hogy mire értettem. Ó, Dimi, hogy összekevertek a barázdák. Hát arra, hogy az előző zene az a Paradise Express volt és a Dance. Jó van. Én is azért úgy képbe vagyok. És akkor mi van? Na mi van? Kötekedő?

Tovább jön a következő zenem. Mondjuk azt, hogy ilyen house, vagy new disco, vagy éppen disco. Jön Slam Dunk D. Featuring Chromeo and AIP. És a No Price.

De figyeljetek, szóperek! Megyünk tovább a következő zenével! 2018! Jön David Penn és a Losing You!

all about. That feeling we had.

tisztelt hölgyek, urak! Ami biztos még két zene belefér a mai adásba. Aztán legközelebb velem, ami biztos. Pénteken este találkozhatok itt a Super DJ-n. 8 órától várok majd mindenkit pénteken. Az én Fincsi zenéimmel. De ne menjünk ennyire előre, igaz? Oh yeah! Ha nem maradjunk annál, hogy jön a következő zene. Valamikor 2002-ben jött Michelle Weeks és Jimmy Lewis egyenesen Amerikából, és hoztak nekünk egy nagyon fincsi zenét, aminek az volt a címe, hogy The Light. Az igazi fényesség most fog érkezni itt a Szuperen.

Tegyük hozzá, hogy semmi dolgom. Jó, ma reggelit kéne csinálnom, de azért... Na figyeljetek, szuperek! Plusz 36, 70, 45, 95, 995, ez a Viberünk. És hát nem jön utánam senki. Ha úgy érzitek, hogy szeretnétek még azt, hogy egy kicsit maradjak, akkor azt tegyétek meg nekem, hogy a Viberen közzétek velem azt, hogy túlórázzak. A legendő. Üzenet érkezik, akkor még maradok egy kicsit. Oh yeah.

Na jó. Ha már ennyien írtok, akkor egy kicsit ráhúzok. Csak hogy élvezzem én is. Nem ígérek egy órát, de egy kicsit még maradok itt. És tolok pár zenét. Mert tudjátok, oh yeah. No, nah.

nekem egy képet. Ó, hogy várjam. Hogy áldjon meg mindenki is. Kifli. Az a Twisli, nem tudom, de egyes erős. Jó van. Figyelj, Sulci, remélem megakad. Hello, Sulci. Végre megölellek majd megint nyáron.

0: mit a következő zene?
1: Jaj, megint mit találtam? 2002. Jön a Mambana. És nem a Libre, hanem a No Reason. Egy X-Men vokál remixben. Itt a Szuperem, figyelj!

nem tudom ti, na még egyszer, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Ilyenkor el szoktam nézni, hogy a Sophie, mármint a kutyám, ilyenkor totálisan ki van ütve, amikor zenélek, és imádja, és úgy alszik, mint a bunda. De tök mindegy, hogy milyen zenét játszok. Ő ilyenkor lehet azt mondani, hogy kikapcsol. De tényleg így van, mert amint befejezem, akkor általában föl kell, és akkor izé kell velem kicsit bóckodni, játszogatni, ha úgy van, akkor lemenni. Egy igazi műértékelő lehet azt mondani. Na de figyelj, szuper, megyünk tovább, itt a következő előadó 2002-ből jön a Deep Star. És ez a bizonyos édesség, a cukor, Deep Star és a Sugar.

Na, aztán a következő lemez, amelyik mindig, és még mindig a fekete korongok pörögnek. Hova eljutottunk a diszkóból? Eljutottunk a house-ig, a diszkó house-ig. 2002 érkezik Katie Brown, a barna Katalin, egyenesen Charlestonból. A dél karolinai születésű hölgyemény. Azért ki tudtam mondani. Aki igazából New Yorkban született 1960-ban, és hát ilyen kis gospeleket, meg mindenféle izéket szokott énekelgetni. Fiatal korában átváltott a house-ra. Szerencsékre azt lehet mondani, itt van Katie Brown és a You Give God Love. Bocsánat, You Give Good.

és ha már ennyien itt összejöttünk, akkor ismételten szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádión, ez itt a beugrós Private Night, Private Light, aztán Night lett belőle. DJ Simonnal, azaz velem egészen még pár zenét lepörgetek, nem mondom azt, hogy 9-ig, de lehet, hogy 9-ig. Plusz 36 70 45 95, ez a Viberünk. Ide lehet megírni, hogyha esetleg bármi beugrik a kis agyba. Jaj, de finom. Amíg vagyok, addig biztos, hogy most már house-ok szólnak. A 2000-es évek elejéről meddig diszkó volt, ez is ilyen kis diszkó house. Oh yeah. Csak itt a Superen. És aki velem szeretne találkozni ismételten itt a Superen, a héten az megteheti, pénteken este 8 órától bozom az én fincsi zenéimet, amikor is mondhatni, hogy a kis relaxációs izé jó

Kezdő előadó. Jön Richard Earnshaw. 2002 még mindig, és a people are people. Nem a Depeche Mode people are people, so. Hanem csak simán Richard.

figyelj, szuper! Itt a következő zene! 2002. június 3-a. A Defected Records jó voltából érkezik! Julie McKnight! A Los Angeles-i! És hozta nekünk! Az Otthon című nótát 2002. nyarán. Nagyon fincsi. Szerintem még mindig megállja a helyét. Oh yeah. Igazi disco house.

tisztelt hölgyeim és uraim! Ez volt a Shakedown és az At Night egy Rulers of Deep remixben. Egyenesen 2001-ből a Sony Music jóvoltából, de megyünk tovább, nem állunk meg. Jön egy 1997-es felvétel, ami lehet azt mondani, hogy disco, vagy lehet azt mondani, hogy Latin Jazz, vagy éppen House. Jön a New Yorken Soul featuring India. La India, így is lehet ismerni. Linda Belvierre Caballero, aki Puerto Rico-ban született, aztán New Yorkban nevelkedett, és hozza nekünk a Finchi zenét, aminek a cím.

azért azt tudom mondani jelen a zenére, hogy teljes mértékben kortalan. Ugye az eredeti verzió 1996-ban jelent meg Angliában. És az, amit most hallunk, az ugye 1997-ben jött ki. A Runaway. New York and Soul featuring India és a Runaway. Egy Mosey Team remixben. Na de megyünk tovább, nem állunk meg. Jön egy olyan zene, amit szerintem ti sem fogtok elhinni. Egészen pontosan 2000-ben Stevie Wonder, még egyszer mondom, Stevie Wonder jött egy zenével, az volt a címe, hogy All I Do. És hát az van, hogy úgy gondolta a Kleptomaniacs és a Brian Chambers, hogy ebből érdemes egy jó kis house mixet csinálni. Hát valahogy így szólt.

szuperem. Hát én a nagy tiszteletem. Hello, Fritjó. Mondanám, hogy jó kagylózás, de jó kagylózást. Még egyszer érkezik.

kíváncsi, hogy mi lesz a zárózene. Egy 2003. március 24-én megjelent zene. Itt voltam Svédországban, kilátogatóba. És úgy gondoltam, hogy ezt a zenét itt meg kell vennem.

És bizony, ez az én zárózeném itt a Super DJ-n, a mai napi beugrós Private Light Night. Adásban. És ahogy már említettem, velem legközelebb pénteken este találkoztatok ugyanitt a Superen 8 órától. Hozom a fincsi zenémet. Kagylózzuk végig, Sam Lamore és a Take and Hold nótáját. Szóval a zene végig pörög. Én ezzel szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt a Superen ma este. Azt mondják, hogy Slash délután. Hiszát 6 órától nyomtam a diszkó zenéket. Tartsatok velem legközelebb is. Köszi mindenkinek, Csácsumi se. Sziasztok!

0: szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

Maradj már, ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szöbet.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: Turn the nights into a glory day.

0: Yeah, we wanna have good food.
1: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
3: It is 90s, 2000s music radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.